Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult. A keverőpult mögött. Nem. A mikrofon mögött.

0: Visszasú nagyfejű szultánú dorát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordófa, fokú részbőrészsel megsebzett bronztérgő repecsalkú, büdös szájú ritka fokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
1: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Uno Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállása.

0: Pittangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pittangyó Rádiót hallgatod.

0: Bitali Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: öregszidés?
1: Bitangyó Rádió.
2: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Emlékezz, amikor fúj a szél. Emlékezz, mikor minden ringedék.

0: tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.
2: Austrian rock singer Falco was killed in a car crash in the Dominican Republic. Falco achieved worldwide fame with mega hits such as Rock Me Amadeus, Vienna Calling, and Genie, reaching the number one position on both the American and English pop charts, as well as in numerous other countries. He

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hűs Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészsel megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
1: Tetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészsel megsebzett bronz

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágere.
2: A Gitanglió Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztértű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: ez a Bitangyú Rádió.
1: Hello, bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók! Ez itt bizony a retro adás. Velem Szillel üdvözlök minden külső hallgatót, Facebook lakót, heavenface.lakót és a Bitangyú Rádió chatfalán lévőeket, ugye? Nefertiti, Dutyi, Dili, Bubu 81, Bobby és Kata is itt volt. Na meg Nefertiti is, ugye? Mi itt vagy? Itt vagy, jól van. Mindenki itt van, aki éppen ráér. Aztán hát kérem szépen, 2026. október 7-e van, szerdai napocska, Amália névnapja, minden Amáliának boldog névnapot kívánok. Jelenleg 23 fok van, gyönyörűen süt a napocska, nagyon szép időt fogtunk ki ma is, ugyebár. Közben itt dolgozik a gépem össze-vissza, üdvözöllek benneteket a heavenface.com oldalon is a társalgóba, ahol itt van Keci, Vadrózsa, aztán még ki van itt? Viki, aki Jezabel. Peti, 1978, Vadrózsa, Little Evil Devil, nagy puszi nektek, mindannyiótoknak. Hát kellemes retrozást kívánok, és hát azért közlöm veletek, hogy csupa-csupa, csak is magyar zenéket tolok, hoztam, úgyhogy remélem örül mindenki, rég nem hallott zenéket hoztam. Úgyhogy itt az ideje, hogy belecsapjunk a lecsóba. Szóljatok a maminak, a papinak és mindenkinek, aki él és mozog, meg aki szereti a régi zenéket, magyar zenéket, az feltétlenül kapcsolja be a Bitangyú Rádiót. Na hát, figyelj, fülej! Üdvözlöm a kollégáimat, nagy puszi nektek ott a távolban, ugye, főleg akik ott csumákolnak, ketten-hárman. Remélem azért, mert ugye hétköznap van, azért mindenkinek jól indult a napja, illetve aki dolgozik, azoknak nagy kitartást kívánok, hamar teljen le, pikpak!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

Hájó, halihó, üdvözöllek hatalmas puszi neked, kedves Iron Ella, aki felkelt, hogy időbe hallgasson engem. Nagyon cuki vagy, köszönöm szépen, hogy gondolsz rám. Hát remélem jól aludtál és kipihented magad, mert hogy ugye Iron Ella a héten éjszakás, szegényke, meg hát sokan éjszakások, és minden tiszteletem az övüké. Én is éjszakáztam nagyon sokat annó. Hát én szerettem az éjszakai mellót. Jó volt, mert nem volt főnök, ugye? Na de kérem szépen, kiderült, hogy itt a heavenface.com lakóinál a csajok össznépi palacsintát sütnek, szóval rákaptatok, rá fogok hajlani én is, hogy holnap én is fogok palacsintát sütni. Ez most miattatok volt. Kár volt bejönnöm előbb, ugye? Olvastam. És hát ugye nálam mindenféle ízben lesz majd. Eper, barack, kakaó. Finom az. Meg is nyaltam a számot. Hát remélem ti is. Nos kérem szépen. Magyar retro zenéket hoztam. Ákos szólt az előbb 1993-ból. Hát az nem most volt, ugye kérem szépen. Ilyen ez a történet. Na de, haladunk tovább a jó kis zenékkel. Jön Emberek 100 út, Republic szájjel kismadár, ez itt a Bitang Jó Rádió.

0: Ugye, ugye, jó ez a vénasszonyok nyara. Közben itt Andival beszélgetek, hogy rajta van a tavaszi, az őszi és mindenféle fáradtság. Hát elég sok minden van rajtad, akkor figyelj, anyukám vetkőz, ha meleged van. Ha fázol, akkor öltöz fel. Ha meg vénasszony vagy, akkor gyere, adok egy botot, nekem már van.
1: What?

most, hogy megvolt a simi-humi, ugye? Van, aki nagyon érzékeny a frontokra, és van, akinek mindig fáj a feje, ugye? Hát érkezik padödő, fáj a fejem.

Ugye, ugye, mindig a munka, csak a munka. Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó rádiót, hát én még kövécselek egy picit, az az igazság. Néha elmegy a hangom, néha visszajön is, de az biztos, hogy 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pit kollégám és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk itt a Bitangyó rádióban, ha van időtök és kedvetek, természetesen. Nos, kérem szépen, egy kis metro húzat érkezik Magashegyi Underground-tól, aztán egy jó kis Cosmix, gyöngyhajú lány, figyelj, fülej!

Mondasz, hogy Cosmix, gyöngyhajú lány. Jó kis feldolgozást hallhattatok, kedves hallgatók. És ahogy látom, mindenkinek jó kedve van itt a Bitangio Rádió chat falán. Hát várok mindenkit, gyertek még többen, és akkor hősznépi pitypújt lesz, akár. Na de kérem szépen, hoztam egy komoly zenét, olyan komoly, mint a vakbelem, ugye? Presser Gábor, neked írom a dalt. Ezt a dalt küldeném minden kedves hallgatónak, aki szereti Presser Gábort. Aztán érkezik Varga Miklós is Európa című dalával itt a Bitangio Rádióban.

Ez az, mindent fogjatok rám, csúnya, enyves, lopos banda vagytok, kedves Bitangyó Rádió csetesek. Igen, én mindent havától loptam annó, az összes giffet, ezt bevallom. Ugye, tőlem meg ti loptok, hát szörnyű. Rá fogok csapni a kezetekre.

Hey ho, halli ho, Varga Miklós, Európa című dalát hallhattátok. Ez itt a retroadás velem, Szille, csupa-csupa magyar zenéket hoztam, és hát remélem, hogy örültök azért neki, a magyar zenéknek persze nyilván. Hát kérem szépen, darabokra szakítsuk most a szíveket, méghozzá Baby Gabi és Lalával. Mit szóltok hozzá? Hú, de rég hallottam ezt a zenét. Úristen, jó pár éve nem. Na, remélem ti is. Aztán érkezik DJ Harmat. Gondolsz-e majd rám? Hát remélem mindenki gondol a másikra. Főleg a mai napon. Figyelj, fülelj!

akkor menj el. Véded őrzöm a pillanatot, ami éjjel ott nekünk megadatott. Hiába menekülsz, amit kaptál, fogva tartod, mint időt a naptár.

0: az nekem itt.
1: DJ harmadszor épp. Szerintem minden éjjel. Gondolsz-e majd rám?
0: A vágy, amikor érzem újra az illatot, amit tested az ágyamon itt hagyod. Sokkal több.

Szerintem a legtöbb embernek volt valaha, ugye, a 80-as, 90-es években, vagy még később, Trabant, ugye? Vagy Warburg? Hát kérem szépen, érkezik Exotic Trabantja feldolgozásban, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a pöfékkelő tragacsot. Hamarosan érkezik.

Hejó, halihó, ez itt a retroadás velem, Szillel, 18 óráig vagyok veletek. Aztán kérem szépen 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok majd a fiúkkal én utána. Ami a zenét illeti, érkezik Omen, Fagyott világ, Sing Sing, Halál a májra.

most hogyan falra hánytuk a borsó szemeket, érkezik Dolly-ról Arrivederci, Arrivederci Amore című zenéjük, kicsit feldolgozva, kicsit ütemesre tervezve itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!

Rambo!

Hát gyerekek, mind a két cseten hatalmas a buli. Hát látom, mindenki jól érzi magát. Én ennek nagyon örülök. Hát a mögött. Zsugnak a hátam mögött.

hoztam egy másik zenét is, Bali zenéjét, ugye, Bali, ha valaki még emlékszik, hát tőle csortam azt a jó kis mixet.

Hey-ho, hallihó, bizony, elrepült a fekete pillangó. Üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a retro adásomba. Én még mindig Szél vagyok, este 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsora, aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete Eurodance Mania műsora. Tartsatok velünk, élő adás este 10 óráig itt a Bitangyó Rádióban. Hát kérem szépen, meghívok mindenkit egy karibi partira Szemtextől, aztán érkezik Oroszlán Szonya és Bebe. Micsoda nő ez a férfi?

karibi parti, jó rendben, hiszen éjjel a suliban, trópusi buliban, mint egy szigeten. Hát hűn le a két szemed, elvisz a képzelet, mert hűnám a tengerbe, hiába várnak a haverok, én nálad maradok, és tőled

Hát gyerekek, nagyon gyorsan telik az idő, most néztem az órára, és lebigyeztettem a számot, hogy sajnos nem sokára vége a műsoromnak. De nem szomozunk, pénteken is érkezem 16 órától, méghozzá lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá? Micsoda nő ez a férfi, hajaj! Micsoda nő ez a férfi! Micsoda nő ez a férfi! See the Ghost Remix itt a Bitangyó Rádióban!

Azt hallottam, nagyon sokan szeretitek a Deltát. Hát akkor tőle hozom a Most már virágos a rét című nótájukat, és küldöm mindenkinek sok szeretettel.

tökömet. Apropó tök, megvettétek már a tököt a boltban, ugye, nem sokára Halloween. Tököt kell faragni,

0: meg is érkezett More, azaz Pinocchio a falra, hozzánk a Bitangyú Rádió chat falára. Üdvözöllek, More!
1: Már szeretek én, késő minden kis öreg, nyálazd meg
0: a tökömet.

Hamarosan érkezik az utolsó zeném már a nektek, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Erős VS Piggy Boy valami véget ért. Ez egy 2010-es remix lesz, úgyhogy majd füleljetek. És nem sokára érkezik kedves Pinocchio is a Maxi Sensation című műsorával.

ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és Maxi Sensation című műsora. Velem pénteken 16 órától találkozhatok, egy jó kis lazulási lesz, várok mindenkit sok szeretettel. Én hálásan köszönöm, hogy hallgattatok, velem voltatok. Szia voltam, hello, hello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen, finom.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyarád, de benne már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen úszra, ez itt pedig már benne, nem szépen a Maxi Sensation. De, mivel belekezdenünk a műsorra, szeretném köszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei világatását, kérem szépen a Szilikolaganőnek, kedves Szilik össze fantasztikus muzsikákat, további szép estét, jó pihenést neked, élvezd az új fürdőszobádat. Akkor kezdjük a műsor, ugye sajnos csak egyetlen egy platformon, kérem szépen a Twitch-en tudunk működni egyelőre, valamiért a Facebookon vegetál. Újra kell robbantanom, úgy látom. Na, de akkor menjünk bele, kérem szépen a műsorba. Egy fantasztikus formáció. A Stokit Kenne Waterman triótól ez a Dead or Alive és a felvétel a You Spin Me Round. 2026-ot írunk, kérem szépen október 7-e van, szerda. Ez itt a Maxi Sensation, bitangyuradio.com. Benne Dead or Alive és a You Spin Me Round.

Azt írják, hogy tőlem, többen, azt írják, hogy többek között, hogy Tóth Wolf Attila barátom, vagy azt írja Wolfikám, hogy kicsit szotlannak tűnök. Igen, közben a háttérben dolgozom, próbálom javítani a Facebook hibát, hiszen a Facebookon ugye nem megy a streamelés, csak a Twitchen. Szóval bitangiradio.com, benne kerem szépen egy fantasztikus Dead or Alive felvétel és a You Spin Me Round. Jövő, de a formációk kerem szépen bitangiradio.com.

DJ Visszás, kérem szépen, és itt Clarice és a felvétel a The Return, és a Time to Say Goodbye. Bitangyó Rádió, tehát kameretát a fafejű Pinocchio egészen úszak, ugye, aztán pedig érkezik majd Pete, ha minden igaz, és érkezik a jól megszokott Eurodance Mánia. Bitangyó Rádió, tetká! Don't stop! Ne állíts meg! Digital Emotion!

No, kérem szépen, bitangyoradio.com. Hát kedves Béláim, ez a Bitangyó Rádió. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül, ugye, ez a Bitangyó Rádió. Benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen 21, és persze benne a Maxi Sensation. Benne Digital Emotion.

1983, igaz, Janikám, egy általános sokat pörgetett felvétel. Egy ennél nagyobb stáker volt, ugye a Go-Go Yellow Screen. Akkor ugye egyelőre maradunk, kérem szépen, a Twitch-nél. Egyelőre a Facebookot nem akar elindulni. Látod, úgy időli, mindol bannónak látod?

Akkor nézzünk gyorsan körül, műsorokat csatszolunk, kérdezünk szépen, hogy a bitangyaradio.com, egy megújult weboldal, persze. És a jól megszokott chat, kérem szépen, az változatlan. Hát gyere, te is aztán csatlakozz hozzánk. Légy te is részes ennek a csapatnak. Ugye velünk van kiváló kollégám Roni való a háttérben, a Matat. Itt van persze velünk ugye a két robotunk, ugye az igencsak intelligens Bobby, aztán adja az éppenséggel olajozásra váró Artu Ditu. Itt van szép erdőbe Bubu barátom, persze háttérben ott van gondolom Bubuni is, vagyis kedvesen Melinda. Itt van a múlt heti születésnaposunk, kérem szépen Dutyi Dili. Itt van a tekergő Kata. Itt van a Neffertit, itt van a szürke kisegér. És a sort ezúttal is, mint legtöbb esetben ugye kedvesem, édesem Zorka zárja, hát szerbusz életem, remélem megvolt már a vacsora, remélem jobban vagy már. Ugye ez már Denzel felvétele. És a Pump It Up.

a bajon a Dragonball? Kilóg a seggem? Ilyen csóró vagyok. Hát gyerekek, képzeltek, hogy a ma reggel úgy ébresztett a kedvesem, hogy küldött nekem egy hangüzenetet, és abban az volt, kérem szépen, hogy hello, Béla vagyok. Ráhasszottam neki, hogy szintén zenész. Hát mondom neki, hello, én is Béla vagyok. Hát Béla vagyok, kérem szépen, a Bitanki Rádióban. Igazából, félek, hogy az új műsorvezető kollega Béla. Ezen túl sokat fogunk fölvenni, akit Bélának hívnak a Bitanki Rádióba. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Don't you

0: Jaj, kisegér, ne itasd a templom egereit! Tom pampérap! Tom pampérap! Tom pampérap! Ugye ez a tető Denzel Schlager és a pampérap a Bütangi Rádióban? Egy rádió határok nélkül benne a fapejű, fapejű Pinocchio. Hello, Béla vagyok. Igaz életem? Hát Béláim, tudjuk arrébb a kocsmát. Svédország, Dr. Albán, Let the beat go on. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottá, egy örökké boldottá.

András, merek kérdezni. Narancsos? Vagy csak majdnem narancsos-e? Let the beat go on. Nem, Kata, nem citrom van benne. Annak nincsen egy gyógyító hatása. Let the beat go on.

azt mondja, Wolfi, brom van a teában. Most szivatsz engem édesem. Mi az a tatra teja? Káma szutrás. Vágyfokozós, hogy milyen?

0: Jaj, akkor én nyertem.
1: Igenis, feleséges úr!
0: Akkor adás után jövök életem. Na, kérem szépen, tehát Svédországban jártunk az elmúlt néhány percben, Dr. Albán slágerre pörgött, kérem szépen méghozzá Maxi Long verzióban. Let the beat go on!

Oh yes! 92-ben járunk, nem szóval egy 79-es, egy Casey and the Sunshine Band sláger. Újra értelmezett, változottak, nem szépen a WU-jó voltából, tehát 92 és a Please Don't Go. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk. Kisegér, 62 százalékos az én bőrökön az asszonyol akkor.

Hát, de hogyha szerintem a Katalin, tehát Inna, akkor szerintem Wolfinak annyi lenne kivégezni. Please don't go. Kőkóla. Szerintem a kóla jó lesz.

don't go. Please don't go. Szóval ez a Bitang Radio, benne kérem szépen a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20-ra, aztán érkezik majd a Pete, ha minden igaz. És a Eurodance Mánia Bitang Radio műsorában. Ugye holnap ugye bármennyire is hihetetlen csütörtök van. Bizony, bizony, bennünket is megtiszteltel, kérem szépen a vírus. Ugye Gébelen kollégánk, ugye éppen múlt héten gyengélkedett, nem tudom a héten és sebb éppenséggel, hogy áll, hiszen ugye ő lenne 20 órától adásban ugye holnap. Illetve ugye közben ugye babám fűzeget engemet, hogy igazából ő lenne, hogyha lenne holnap egy rokkadás. Hát ezt még ugye meg kell álmodnom az éjszaka folyamán.

Hát végig teljesen meguntok, ugye voltam hétfőn, ugye aztán szerdán, pénteken. Please don't go. Egy 79-es, egy Casey and the Sunshine-ben, sláger, tehát 92-ben. A W jó volt, távol került, kérem szépen. Frissel is alá, bitangradio.com. W és a Please Don't Go. 92.

kérdezni, hogy egy biztos, hogy ez a világ rohan méghozzá szerintem bele a vesztébe. Meg annyi újdonság, nem szépen, a technikát illetően. Meg annyi káros és persze jó program a nagyvilágban, és kérem szépen bizony-bizony, ugye, aki látta az Én a Robot című filmet, ugye, hát kérem szépen azért óvatosan bánjunk, kérem szépen ebben a jövő technikájával. Egyéb biztos, kérem szépen interneten keresztül már mindenhez hozzá lehet, kérem szépen jutni. Ha nincsen szexpartnered, akkor bizony-bizony azt mondja a kedvesem, mi az AI, hogy ejtik? AI, girlfriend. Szóval minden van a világon, kérem szépen, a világhála minden megtalálható. Szinte kitölti napunkat, kérem szépen, az általános intelligencia. Van, aki örül neki, persze, sokan ugye éppenséggel kétkedve fogadják az újdonságokat. Egy biztos, nekem sokat segít a munkám folyamán. Bár azért persze nekem is vannak ugye fenntartásaim ezzel kapcsolatban, hogy merre fut a világ, kérem szépen. Hát tíme, kérem, Ten Haro is a felvétel, a Future Brain. Ha már jövőnél tartunk, itt a Hangyorádió.com, Dan Harrow.

Egyesült Királyság, nem szépen lépünk tovább egy formájában, ugye 1980-ban ugye látta meg a napvilágot, ugye akkor még egészen más felállásban volt a csapat, hogy adott, hogy a Martin Gore lett a csapat vezérje, egyéniség és énekes, és egyben dalszerzője is. Ugye ez nem más, mint a Depeche Mode. Strange Love, Depeche Mode.

Hello, kedves zene, szép estét neked is itt a fedélzeten. I'll make your heart smile. Egy örök klasszikus, kérem szépen, akik egyébként napjainkban mindig, kérem szépen, koncerteznek.

álmodni, jó, kérem szépen. Tedd ezt egy csöndben és halkan, csak hogy senki meg ne hallja. Again, again.

Depeche Mode. Egy angol formáció, amely Basildonban indult 1980-ban, hogy akkor még a csapat erőssége volt Dockery dalszerzés szintetizátoros Vince Clarke, aki később ugye kilépett egy évvel később pontosabban, és létrehozta a Jezu nevű formációt Alison G. Moyer-jével, aztán pedig ugye ott is lépett tovább. Alison G. Moyer-t lecserélte Andy Bellre, így lett ugye az Erasure nevű formáció.

egy biztos, a csapat kérem szépen, sikere töretlen azóta is. Minden koncertjük teltházas. Ne rémizgess, frissíts rá F5-t!

Ugye a név egyébként ugye a néve nem másonnan jött, mint ugye egy francia divatlap kiforított változat, ugye a Mode Depeche. Igen, tehát a névválasztás, Depeche Mode. 1985 és a Strange Love.

Szia Bíbor, a szép estét neked is. Hát akkor sétálgasson, kérem szépen, mint egy ember. Walk like a man. By divine. Lies.

Szakrendszer, ugye ma reggel, hogy meséltem nektek, hogy kaptam egy fantasztikus ébresztőt kedvesemtől. Azt mondja nekem, hello, Béla vagyok. Mindez egy fantasztikus hangon megáldva, kérem szépen. El is mentettem. Van a fele terveim a későbbeket illetően. Igaz, Fő Béláné.

reggel ugye babám föl kell. Első dolga. Mond nekem egy Hello Bélát. Most két dolog lehet igazából, hogy összekeverte a Bélát a Zoltánnal. Vagy éppen rosszat álmodott az éjszaka. És arrébb tolta a kocsmát egyedül. Igen, ez szokott egyébként.

0: igaz életem?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: Hogy is van, kedvesem? Figyelj csak!
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy...
0: Hogy?
1: Hanem
0: szeretsz, hát én szeretlek.

0: 1908, szépen ő volt Divine és a Walk Like a Man. Hát kedves Bitang, rád aggatok, ugye most, hogy egy kiegészült a csapat egy zennel. Megjött az erő is, kérem szépen a csapatba. És kérem szépen, hogy megjött az erő a csapatba, akkor használjuk is. Kikérem szépen gyorsan, hamarjában.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Hát kell, kell!

0: előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni. Figyeljetek csak!
1: Na gyere, zorkám, tudjuk akkor. Ne sumákolj!
0: Ez a jel!
1: Hát Kata, tolni mindenkinek kell. Hello, Pista 67!
0: Na most, Béláim!
1: Na most, Béláim!
2: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt?
1: Tolod, babám, tolod?
2: Weg mal.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabátot!
1: Babám, rátoltuk a kabátot!
0: Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabátot! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!

1995-ben járunk, kérem szépen. Egyébként a felvétel 84-es. Mármint a felvétel eredeti, hiszen ez egy feldolgozás. Ez a DAS modul. Szép is a szerelem, kérem szépen. Igaz életem. Computer Liebe. Computer szerelem, ütangi rádióban. DAS modul. 95.

Kata, mondta már rossz a megfogalmazásod, rajongottad? Figyelj az ige végre, és a ragozásokra, tudod?

Most egy érkezik egy igazi legenda, kérem szépen a Bitangi Rádióban. Ugye már bizony-bizony szintén fennzenél, mint meg annyi fantasztikus kollégája és társa. Bitangyoradio.com, kérem szépen, vagyis bitangyoradio.com. Oly, bitangyoradio.com. Dario G. Ez nagy kedvencem 2002-ből. Hát kedves kisegér, akkor mulassunk. Íme egy kis karneváli hangulat a Bitangi Rádióban. Carnaval de Paris. És egy párizsi karnevál. Dario G-vel.

2002-ben járdunk, kérem szépen, Dario G, egy égi muzsikus a Bitang Rádióban. Nyugodtan is adatlanul, kérem szépen, Karnevál, vagyis Párizsi Karnevál, Párizsi Karnevál de Paris, kérem szépen, már a szavakat sem találom. Hát akkor maradjunk, kérem szépen, Franciaországban, egy kicsit franciázzunk. 1988.

Hát igen, kedves DJ barátom, bizony-bizony ezt a muzsikát sokat pörgettem, és a nyarakedén kérem szépen Pécset a Szottodolobárban. 1988, The Bird Story és a Shot the Show. Egy igazi táncparkető termet felvétel, Disco Music.

Élete, mikor megyünk? Hát igaz, kedves zenebarátom, ugye mikor még az üdülőbár ugye létezett, ugye Pécset. Szebb napokat meglátott, diszkohely, szórakozóhely volt, kérem szépen Pécs magaslati levegőjében. Ugye este már nem volt ugye buszjárat, gyalog lefelé a meccsekről, kérem szépen igazi élmény volt. Hát hova kell menni, életem? Hova kell menni? Ahova meg kell egyszer érkezni, tudod? Hát az, egy felüdülés volt, mikor hazaértek az emberek a hegyi séta után.

Sajnos bizony, kedves zenbarátom, ugye sok muzsika, kérem szépen, a feledésbe veszik. Egyre kevesebb olyan ex-DJ, vagy éppen műsorvezető kollega létezik. Bizony, kedves zenbarátom, ugye sok muzsika, kérem szépen, a feledésbe veszik. Egyre kevesebb

Na, ez ugye Franciaországban jártunk, ugye ez volt a csapat, kérem szépen, az Egyesült Államok után, pedig ugye Franciaország, David the Sorry és a Nuit de Folie a Bütögrádóban. Ha már ugye Franciaországban jártunk, akkor megyünk tovább, kicsit kirándulunk tovább, kérem szépen, egészen pontosan Moszkvába. 1979. Mekkora sláger volt ez, igazán? 79. Egy német formáció, benne pedig ugye két kiváló magyar előadóval, Kismárki Marikával és persze Mándoki Lászlóval. Így állt össze a Genghis Khan, és a sláger 79-ből, mert bizony bejárt az egész világot és az egész Európát. Ez a Moszkva.

Egy németet, csapatot gyerekek, ráadásul ugye németen nyelven értelődje sikereit. De az első dal persze nem volt más, mint a saját magukról megírt felvétel, a Genghis Khan. Meg annyi slágert oda kerem szépen a világnak. Többek között éppen most forgó 79-es Moszkva című slágerüket. Ugye közben lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finish részén, érkezik 20-szorától Pete és a Eurodance Mánia bizonyi rádió műsorán.

Tudjátok, a német egy gyengészkedjel mondottam benne két magyar kiválósággal, Kismárk Marikával és persze Mándoki László. Ez a Genghis Khan és a Moszkva 79-es lemeze a Bitang Rádióban. Most pedig érkezik egy felvétel, melyet bizony már egészen jól bebetonozta magát a műsoraimba.

Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.

Egy animációs rajzfilm, ez a Snowman és annak a Betty Darkrem szépen, a Night is jó voltából, Walking in the Air, ez a Bitangy Rádió.

1994-ben járunk. Igazi diszkó sztár, kérem szépen ő DJ Bobo. Let the dream come true, vagyis engedte, hogy az álmok falra váljanak. Már a kinek.

Figyelj, közben a háttérben már a zászló felelős, egy Wolfi barátom elhagyta a zászlóját, talált helyette egy cvekkert, ami talán kicsit pontatlanul jár szerintem. Kedves Wolfi, nézz utána, idd el óráshoz, lehet, hogy kicsit késik, vagy siet az óra, de kell hangolni szerintem, vagy éppen rám kell hangolni az órát.

Nagyon sörülöm, hogy ez volt, tehát DJ Bobo és a felvétel a Let the Dream Come True, vagyis elkezdjük, hogy az álmok alóra váljanak, ugye itt a Beton Rádióban. Valakinek ugye valóra válik, valakinek persze szerte foszlik, ilyen az élet. Babocsai néni, bitangyurádió.com. Ugye én lassan a búcsúzom, hiszen érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania a Bitangyurádió műsorában.

És öröm, köszönöm szépen, mindenki megtisztelő. És egyben kitöltött a filmet, mert 2 órában ez volt át mára. A Massive Sensation. 2:20-tól Pete és a Eurodance Mania.

0: És jön többi szép estét, jó szorakodást érkezik tehát Uzzarától Pete és a Eurodance Mánia a Bitonger Rádió műsorán.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
3: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei

0: Hát, hölgyek, urak, szép estét kívánok mindenkinek! A Vitangi a rádió mikrofonjánál ismét Pitet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Az elmúlt percekben Heat Hunter és az Everybody című felvétele volt hallható méghozzá egy single mixben, ez a felvétel szóljon az előző két óra házigazdájának, Pinocchio-nak. A folytatásban pedig jön Stylus Rob és Inia Torra című felvétele egy original mixben. Aztán jön majd Technotronic és Monday Midnight Like This című muzsikája. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább, minden kedves hallgatónak jó szórakozást kívánok.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
0: És még egy gyors felolvasás, hogy kikkel is vagyok itt a cseten. Mit, ahogy én mondtam, itt van velem Pinocchio kolléga, Ronnie kolléga. Itt van a mi ügyeletes jogtudorunk, Bobby. Itt van velünk R2D2. Bubu 81, és gondolom a háttérben Bubuni is hallgatózik. Sziasztok, jó szórakozást! Itt van velünk Csámpás Rozi, Dugyi Dili, Kata, Pista 67, Szerint Salamander, Zene, és végül, de nem utolsó sorban, Zorka. Jó szórakozást mindenkinek! Induljon ottjára a mai Eurodance Mania, itt a Vitangio Rádióban.

Nos hát hölgyek, urak, a folytatásban érkezik Lion Eddie és a Me and My című felvétel, aztán itt lesz DJ Bobo és a Don't Stop the Music, jön még Blue System és a Body to Body című felvétele, jön Bobby Summer és a Jabba Jabba, és végül ennek a blokknak, ennek a zenei blokknak a végére érkezik majd Zombie és a Don't Speak.

0: Most hát, hogy akkor az elmúlt percekben ők voltak a Zombi és a Don't Speak, a folytatásban pedig érkezik majd Eurotic és a Falling for a Witch című felvétele, aztán jön Wickfield és a What a Time, jön Sonny O'Brien és a Friday Night Forever, itt lesz velünk többek között Hermes Houseband és az I Will Survive, és végül, de nem utolsó sorban a Jordanes Mania keretein belül érkezik majd Too Limited és a Let the Beat Control Your Body. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, hölgyeim és uraim. 20 óra 47 perc, és ez még mindig a szerdánként jelentkező Jordanes Mania. Természetesen a műsorváltozás jogát fenntartjuk. Illetve előfordulhat, hogy a műsor különböző okok miatt elmarad. Reméljük, hogy mostanában ez nem fog megtörténni. A rajongók és a törzshallgatók megértését köszönöm. Most pedig érkezzenek a beígért dalok, további jó szórakozást este 10-ig, Jordanes Mania, itt a Vitamio Rádióban, tartsatok velünk. És természetesen a legjobb zenékkel.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, itt a
2: Vitamio Rádió.com.

Nos, hát hölgyek, urak, a folytatásban ismételten következzék egy remekből szabott zenei összeállítás. Méghozzá érkezzék majd Marianna és az Olé Olá című felvétele egy rádió edisőben kivételesen. Aztán én majd Eiffel 65 és az a bizonyos Move Your Body érkezik majd Rádió Ráma, és jönnek a földön kívüliek. Aztán többek között itt lesz felünk még Ice MC és az It's a Rainy Day. Aztán jön a vigyeletes fogorvosunk, aki még mindig arról énekel, hogy nincs, csak kibeszél. Aztán jön Alpha Beat és a Summer of Love című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Kitartást, hölgyeim és uraim! Minden egyes részvevőnek, aki még most is velem van, és remélem, hogy a műsor zárásáig velem marad. További kellemes szórakozást és kikapcsolódást kívánok a mikrofonnál. Pittet halljátok még hozzá este 10 óráig pontosan. Bizony, még 53 perc a legjobbakból.

0: Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a munka mára, hiszen utolsó fél órájában lépett a mai Jürgen Svánia. De ne csüggedjetek, hiszen jobbnál jobb slágerek várnak még rátok. Egészen este 10 óráig a mikrofonnál lepített halljátok. Ez pedig a szerdenként jelentkező Jürgen Svánia. És a folytatásban a következő zenei összeállítás első előadója, Master Boy, és a Got to Give It Up című felvétele, aztán jön majd Feel Real, és az Abracadabra, jön majd Wickfield, és az Another Day egy album verzióban, aztán érkezik Toybox, és a legjobb barátok című felvétele, a Best Friends, aztán jön Fun Factor, és a Take Your Chains, és itt lesz még velünk a folytatáson Black Legend is. Ha szerda, akkor Jürgen Svánia.
1: Jürgen Svánia. Minden szerdán este, Pitten.
2: Pitankyurádió.com.

hasonlítani akkor a kejtó búcsú idején a következő két darab felvételel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. A mikrofonnál Pete-t hallottátok, mindenkinek további szép estét kívánok. Reményeim szerint találkozunk jövő héten szerdán is.

tapasztalhatók majd kimaradások. Ezért mindenkitől elnézést kérek. De amint tudom, illetve amint tudok, jelentkezek. És hogy mi is lesz a mai utolsó két felvételünk, itt lesz velünk Toybox és a Best Friends. Aztán ilyen Fun Factory és a Take Your Chains. Mindenkinek további szép estét, kellemes hetet kívánok, és hallgassátok továbbra is a Vitangio Rádiót. Sziasztok!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Rúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: it, I know you want it, can you feel it? Bass, beat, rhythm.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mi

0: minden. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.